a wɔne yɛ ham so brade ne wɔbɛham ɛnɛ ɔbɔnefoɔ nhyehyɛ ne ne gyina tuo nyinara yɛka ne nyina agu awurade ani onyam ɛndɛ de wɔ akwansa nyinaa